Eva de Moçambique. Irikumupa, maverekete ondini uchindao. Radio Moçambique. Irikumupa, maverekete ondini uchindao.